0: 多条观光游船航线被迫停运，货运通航条件持续恶化。
1: Ugye, amit most látnak vízszintet, ez már azt jelenti, hogy itt Budapesten belül ugyan a városnéző hajók itt a hidak között a belvárosban tudnak menni, de például Budapesten kívül már számos olyan szűkület van, ahol a hajók már nem tudnak átkelni. Tehát ez a vízázás, amit most látnak, ez már sajnos nagyon, nagyon komoly akadályt képez a hajózásban. A turizmus nagyon jelentős, hiszen Budapesten több mint 10 millió városlátogató van, és ezt a 600 000 vendég, ugye köztük kínaiak, amerikaiak, világ számos pontjáról, ezért jönnek Magyarországra, hogy a Dunáról élvezzék a Budapestet és a magyar táj szépségeit, Dunakanyar szépségeit. Őket most már ez komolyan érinti, az ő kiszolgálásukat ez a nehézség. Az áruszállító ugye még rosszabb a helyzet, de a teherszállító hajók azok még egy jó fél méterrel mélyebbek, mint a személyhajók. Azt mondják, hogy gyakorlatilag ebben a vízben áruszállító hajók már sehol nem tudnak közlekedni a Dunán, a magyarországi szakaszán.
0: 匈牙利水务部门负责人表示，多瑙河水位急剧下降是多重因素导致的结果，高温少雨的极端气候是直接诱因，人类活动则加剧了水位下滑的速度。有专家表示，根据天气预报，在最炎热的八月，匈牙利境内不会有明显降雨，水位有可能将进一步下降，旱情带来的考验仍未结束。
2: 据加拿大广播公司22号报道，加拿大不列颠哥伦比亚省面临新的山火威胁。21号晚，当地应急管理部门记录的波士顿巴附近山火过火面积约为10平方公里。截至22号上午，过火面积已迅速扩大至43.3平方公里。此外，布伦瑞克西和安斯利西野火累计过火面积约218平方公里。据报道，这三起火灾均被怀疑是人为引发。截至22号上午，不列颠哥伦比亚省各地约有90处山火仍在燃烧，温哥华市区空气质量因此受到影响。
3: 当地时间22号，据美国媒体报道，热带风暴博沙当日在美国路易斯安那州南部登陆。据美国国家飓风中心估算，博沙最大持续风速将达到每小时75公里，阵风风速会更高。大风和风暴潮是该风暴对美国南部各州构成的首要威胁。目前，热带风暴警报覆盖了从阿拉巴马州到路易斯安那州的广大区域。此前，博沙已导致佛罗里达州、密西西比州等多地海滩关闭，一些沿海地区的公园、码头以及部分低洼路段也采取了封闭措施。气象部门警告，受热带风暴博沙影响，强风、强降雨以及高温可能同时对部分地区产生影响。
4: 您正在收看的是《朝闻天下》。
3: 昨天，海军吉祥方舟号医院船从山东青岛某军港码头截缆起航，
2: 赴非洲南亚执行核协使命2026海外人道主义医疗服务任务，并进行友好访问。
5: 这是海军吉祥方舟号医院船自入列以来的首次海外任务，也是中国海军第12次执行核协使命任务。执行此次任务的医疗人员以北部战区海军卫勤力量为主体，并抽调海军军医大学联勤保障部队所属100余名卫勤力量。医院船开设18个临床科室和5个扶诊科室，可开展普外科、骨科、妇产科、眼科等各类检查治疗和手术60多种。船上搭载的8间标准手术室可同时进行手术。此外，随船携带一架舰载救护直升机，具备遂行前出应急救护能力。据了解，医疗服务期间，医院船将采取船上诊疗和医疗分队前出巡诊的方式，为当地民众、中方机构人员、华人华侨等开展常见病、多发病诊治，还将与相关国家开展专业研讨、文体交流等活动。
3: 海军吉祥方舟号医院船是我国目前最先进的医院船。
2: 首次赴海外执行任务前都做了哪些准备？通过一个短片来了解。
5: 海军吉祥方舟号医院船舷号868，2025年5月入列，是我国自主设计建造的第3艘万吨级远洋医院船，隶属北部战区海军。作为我国目前最新、最先进的医院船，该船配备了先进

0: 徘徊在40摄氏度左右，高温天气进一步加剧山火风险。意大利民防局已宣布西西里岛全境进入最高级别山火警戒状态。据欧盟气象监测组织的数据，欧洲是全球升温最快的大陆，自20世纪80年代以来，气温升幅约为全球平均水平的2倍。科学家警告称，气候变化正持续推高热浪的频率与强度，东南欧地区尤甚，山火威胁日益严峻。
1: 今年入夏以来，匈牙利全境遭遇持续高温干旱天气，其境内多瑙河水位大幅下降，导致航道水深不足，河道急剧变窄，对内河货运、河轮观光旅游业带来巨大冲击，相关行业运营正面临严重挑战。
2: 我此刻身处布达佩斯多瑙河畔，在我身后的位置，河水中有块岩石。每当多瑙河水位急剧下降时，这块被人们称为饥饿岩石的石头就会露出水面。据悉，这一说法源自18世纪，当时人们发现，每当这块岩石浮出水面，就会显示多瑙河流域发生了严重的干旱，引发粮食危机，造成饥荒。
0: 相关统计显示，多瑙河匈牙利段今年上半年净流量较过去30年平均值减少超过40%，低水位给航运带来严重冲击，多条观光游船航线被迫停运，货运通航条件持续恶化。
3: Amit most látnak vízszintet, ez már azt jelenti, hogy itt Budapesten belül ugyan a városnéző hajók itt a hidak között a belvárosban tudnak menni, de például Budapesten kívül már számos olyan szűkület van, ahol a hajók már nem tudnak átkelni. Tehát ez a vízázás, amit most látnak, ez már sajnos nagyon, nagyon komoly akadályt képez a hajózásban. A turizmus nagyon jelentős, hiszen Budapesten több mint 10 millió városlátogató van, és ezt a 600 000 vendég, ugye köztük kínaiak, amerikaiak, világ számos pontjáról, ezért jönnek Magyarországra, hogy a Dunáról élvezzék a Budapestet és a magyar táj szépségeit, Dunakanyar szépségeit. Őket most már ez komolyan érinti, az ő kiszolgálásukat ez a nehézség. Az áruszállítás ugye még rosszabb a helyzet, de a teherszállító hajók azok még egy jó fél méterre mélyebbek, mint a személyhajók. Azt mondják, hogy gyakorlatilag ebben a vízben áruszállító hajók már sehol nem tudnak közlekedni a Dunán, a magyarországi szakaszán.
0: 匈牙利水务部门负责人表示，多瑙河水位急剧下降是多重因素导致的结果，高温少雨的极端气候是直接诱因，人类活动则加剧了水位下滑的速度。有专家表示，根据天气预报，在最炎热的8月，匈牙利境内不会有明显降雨，水位有可能将进一步下降，旱情带来的考验仍未结束。
1: 据加拿大广播公司22号报道，加拿大不列颠哥伦比亚省面临新的山火威胁。21号晚，当地应急管理部门记录的波士顿巴附近山火过火面积约为10平方公里。截至22号上午，过火面积已迅速扩大至43.3平方公里。此外，布伦瑞克西和安斯利西野火累计过火面积约218平方公里。据报道，这三起火灾均被怀疑是人为引发。截至22号上午，不列颠哥伦比亚省各地约有90处山火仍在燃烧。温哥华市区空气质量因此受到影响。当地时间22号，据美国媒体报道，热带风暴博沙当日在美国路易斯安那州南部登陆。据美国国家飓风中心估算，博沙最大持续风速将达到每小时75公里，阵风风速会更高。大风和风暴潮是该风暴对美国南部各州构成的首要威胁。目前，热带风暴警报覆盖了从阿拉巴马州到路易斯安那州的广大区域。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 今天我们迎来夏季最后一个节气大暑，此时正是全年气温最高、湿热交争到达顶峰的时段。千百年来，民间流传着大暑热不够、大热在秋后、大暑防旱涝、秋收少不了等谚语。今天我们一起来拆解这些民谚中的古老智慧与科学密码。
5: 从文字起源来看，大在甲骨文中就像一个人张开手臂立于天地之间，本意是指成年人，后来引申为盛大恢宏，用于节气则取极盛鼎盛之意。暑字专指天气炎热，尤其是强调湿热难耐的状态，所以古语有暑尽湿如蒸，热尽燥如烘。大暑二字相结合，便是暑气从初生逐渐至全盛之时，也是夏季土润入暑，湿热氛围达到极致。